Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 18-a, csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően egy kis zenés összefoglalóval jövünk. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videók és egyéb érdekességek érdekében.

mai hír összefoglalón következik. Hivatalosan is végtekesítették az amerikai-iráni memorandumot, miután Trump és Pezeskian aláírták a megállapodást. Trump bejelentette, aláírta az Iránnal kötött a háború befejezését célzó egyetértési memorandumot, MOU. Trump elmondta, a megállapodást Versailles-ban írták alá, miután Irán bejelentette, hogy a 14 pontos megállapodást hivatalosan is véglegesítették mindkét ország elnökének aláírását követően. Esmaeil Bakhai, az iráni külügyminisztérium szóvivője,

szerint az iszlámábádi memorandum teljesen hivatalossá vált, miután Teherán és Washington aláírta azt. Magasrangú amerikai kormányzati tisztviselők szerint Irán beleegyezett a dúsított urán készleteinek hígításába, az Egyesült Államokkal kötött ideiglenes megállapodás értelmében. A tisztviselők szerint a megállapodás a hormuzi szoros újranyitását is eredményezné, lehetővé téve az iráni olajeladásokat, valamint utat nyitna egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési alaptervei előtt. Az ideiglenes megállapodást 60 napos tárgyalások követik a végleges megállapodásról. Donald Trump pedig arra figyelmeztetett, hogy a katonai akciók folytatódhatnak, amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanak. A Hamas azt állítja, hogy széleskörű konszenzusra jutott a közvetítőkkel, a béketanács képviselőivel, a gázai tűzszünetítés második fázisának végrehajtásáról. A Hamas szóvivője, Hazem Kassem szerint a megbeszélések kiterjedtek a gázai közigazgatási nemzeti bizottságának, illetve a nemzetközi erők belépésére az enklávéba, valamint a palesztin fegyverek kérdésére. Kassem elmondta, a tárgyalások széleskörű megállapodást eredményeztek, és reményét fejezte ki, hogy ezek segítenek a tűzszüneti folyamat második fázisába lépni. Oroszország rakétatámadásokat indított Kijev ellen, és dróntámadásokat hajtott végre Ukrajna más részei ellen, közölték a helyi hatóságok, ami légi támadásai riasztást váltott ki az ország nagy részén. Az északkeleti Szumi város tisztviselői közölték, hogy egy ember meghalt egy dróntámadásban, míg a kijevi hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy keressenek menedéket, mivel ballisztikus rakéták célozták meg a fővárost. A támadások órákkal azután történtek, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök bejelentette, tárgyalásokat folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, illetve más vezetőkkel a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekről. Hakan Fidan török külügyminisztert hivatalos oroszországi látogatása során Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta. A török diplomáciai források szerint a találkozóra az oroszországi Kazany városában került sor. A Kreml nyitó beszédét mondott a tárgyalásokról, illetve idézte Putyint, aki azt mondta, Moszkva és Ankara kapcsolatai folyamatosan fejlődnek.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak.
1: Az izraeli nemzetbiztonsági miniszter Itamar Ben-Gvir bejelentette, nem lehet leállítani a dél-libanoni házbontásokat, miután az amerikai alelnök J.D. Vance kijelentette, a tervezett megállapodást Libanonra is ki fog terjedni. Nem lehet leállítani a dél-libanoni házbontásokat. Egyszerűen nem tudjuk megállítani. Ennyi az egész, jelentette ki Ben-Gvir szerdán a Knesset csatornájának adott nyilatkozatában. Ben-Gvir szerint Izraelnek továbbra is ellenőrzés alatt kell tartani a térséget, még akkor is, ha emiatt nézeteltérés alakul ki Donald Trump amerikai elnökkel. A miniszter határozottan ellenezte a helyi lakosok visszatérését is a határmenti övezetbe. G.D. Vance amerikai alelnök szerdakora reggel a megállapodást regionális béke megállapodásnak nevezte, és azt mondta, érinteni fogja a perzsa-öböl menti országokat, Izraelt és Libanont is. Az alapgondolat az, hogy ez egy valódi, az egész régióra kiterjedő béke megállapodás legyen, tette hozzá. Trump közölte, nagyszerű megállapodás született Iránnal. Trump nyilatkozott az Iránnal kötött megállapodásról és a globális gazdasági mutatókról. Azt állította, hogy nagyszerű megállapodás született Iránnal, és bár a megállapodás tartalmát még nem hozták nyilvánosságra, ennek köszönhetően 99,9%-os valószínűséggel Irán nem juthat atomfegyverhez. Hozzátette, amennyiben ez a megállapodás nem jött volna létre, a hormuzi szoros nem nyitották volna meg. A gazdasági fejleményekre utalva elmondta, az olajárak megközelítették a válság előtti szintet, és jelentős mértékben csökkentették az árakat. Emellett kiemelte, a tőzsde is kezd visszatérni a normális kerékvágásba. Trump szerint ez a folyamat a Clinton, az Obama, a Biden és a Bush kormány idején kellett volna lezárni. Évek óta kifosztották önöket, mondta el a korábbi kormányokat bírálva. Azt állítva, hogy 47 év után ők tették meg azt, amit meg kellett tenni. Trump kijelentette, felszámolták Irán haditengerészetét és hadseregét. Továbbá közölte, a térségből 22 hajót vontak ki, és megjegyezte, hogy minden éjjel ennyi hajó halad át ott. Mivel ezt megtettük, az olajára nem ért el a $300, fogalmazott az amerikai elnök. Az irányba irányuló befektetésekről szólva azt mondta, ha akarnak, befektethetnek, de mi egy 10 centet sem adunk, és senkinek sem mondjuk, hogy ne fektessen be Iránba. Továbbá hangsúlyozta, hogy ez az állítás, miszerint az Egyesült Államok $350 milliárd fektetne be Iránba, álhíreken alapul. Végezetül. Az Európai Bizottság közölte, a túlzott közösségi média használata a fiatalok mentális egészségügyi válságának fő oka. Az Európai Unió Bizottságának nemzedékek közötti igazságosságért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős tagja, Glenn Misalev Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén tartott, a gyermekek biztonsága és mentális egészsége védelme a közösségi média kockázataival szemben című ülésen szólalt fel, kiemelve, hogy a túlzott képernyőidő és a közösségi média használata egyre növekvő aggodalom tárgyát képezi. Misalev azt mondta, ezek Európában a fiatalok mentális egészségügyi válsága mögött álló fő okok egyike. Hangsúlyozva, hogy azokat a platformokat, amelyek kizárólag felnőtteknek szánt tartalmakat állítanak elő, felelősségre kell vonni, ha lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy koruknak nem megfelelő tartalmakhoz férjenek hozzá. Misalev megjegyezte, hogy 4 szexuális tartalmú weboldallal kapcsolatban előzetes megállapítások vannak. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Mostan Tasci Herhalde című számát hallhatják.

Kedves hallgatóink, tekintsük át a mai szalagcímeinket. Hivatalosan is végleg segítették az amerikai-iráni memorandumot, amely keretében megállapodtak abban, hogy Irán az uránkészletét hígítani fogja. Mindeközben a Hamász és a közvetítők széleskorú konszenzusra jutottak a gázai tűzszünet második fázisáról. És a török külügyminiszter Kazányban az orosz elnökkel találkozott, amelynek a kapcsolatok kapcsán azt mondta, folyamatosan fejlődnek. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.iltmagyar.com-ra további híreink érdekében. Holnap ugyanekkor ismét találkozunk.